maga már nem nekem való, nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én, a szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
1: You have just heard that girl over there, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

for one lucky fool to be with. When there are other men

is vagyok még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem.

hős vagyok, még sincs szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem fog meg.

0: Az államrendőrség pénzti kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.

kedvem van, míg Orban a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg jazz van és szesz, minek igyakduna vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg Orban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsikacsa, kocsonyácska, Miskolcon.

ami jazz, van és szesz. Minek igyak Duna vizet, pláne, hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van. Hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon. Remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, kis kolcon.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: annyi szorella geli arúza.
1: Hogy a dipi baba, vagy valami mi mama, élem vigas, hagyja csak, mondj, amikor lesz szerencsém, már bizony látni szeretnék.
0: Jöjjön fel öregem itt a hetedike jobbra, lakom én
1: vég. Jó napot, kedves fogyarák úr, mondja, mi újság.
2: Hallotta már a sógor, a unoköccsének a szomszédja egy bejáró, egy kiáró nővel a kutárs véletlen. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár ideálkozó.
1: Na de ilyen,
2: hát
1: ez hihetetlen.
2: Maga hol járt ilyen sokáig, Fizek úr, hogy nem
1: láttam? Én utazgattam, vidéken voltam.
2: Ilyen hamar kiszabadult?
1: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lesz szerencsém.
2: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
1: Már bizony látni szeretném.
2: Szeretném, a hátam köszönjük.
1: Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
2: Tudom is tőlem igényelte ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
1: Köszönöm még

Oh, és hallotta egy újságot, hát ilyenig nem volt, ez óriási világszenzáció. Uraim, hogy ez megtörténhetett 1948-ban, erre nem is félt, nem volt félt a világtörténetben. Uraim, ezt önöknek elmesélem.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíszabó László doktor.
5: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: csiklandó sabát. Elegendő egy kis sedlon, nem kell boldog íjosan.
1: Kis kívánásemról komporta paradicsom,
0: paralampam,
1: ez a lakás,
0: paralampam,
1: nyugta pindom.
0: A szerelemhez nem kell más, csak egy diszkrét kis lakás, hol a függöny összehúzható, és minden oly titán.

0: egyszer én is gazdag leszek még, megvelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

0: Fletcher.
1: Fletcher who?
0: Let yourself go.

nélküled borongos ősz van, és nincs többé nyár. Elvitted tőlem az álmaimat, pedig az élet csak gyertyahány. Lassan felőrli a vágyaidat, s mire felébredsz, késő talán. Szeretlek én.

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.

La colonie de Saint-Fédeste est américaine. Mitonuyo, Oshuriko, Beodia. Cristo, Coletti, Pechen, Kisheve, Siel. Oggi, Trisont, Americo, Fedeli, Fel. Esce, Ippen, Egyuto, Sodolod, Mivel. Sette, Vette, Terem, Tette, Kello, Swing. Hogyha ideg sokot kaptak a feketék, így mozgott a kezük, lábuk meg a derék, elloptuk a négereknek a ritmusát, ma ezt járja a nagymama az ritmusát.

friss. Epedektív pont, rapszódikus vagyok, kérem, de nagyon én. A Kolumbusz felfedezte Amerikát, mint a nulla a suliba be a diát. Kristóf Kolettit, senki se veszi el, a Jeffrey Santa

alkotóra. Ültél-e édes kettesben, a szigeten szerelmesen éjfél után? Állj meg a Lánchídon egyszer, ha elömlik a holcugár. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten a legszebb anyád. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten legszebb anyád.

fele boldog már testem, kaptál egy csókot Budán. Ültél egy édes kettesben, a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Nótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: tornátollap, erős a gyenge nem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délben 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

kezed fogott, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben a napsugár, a vérforraló kékegű nyár. Szívem neked adom, minden gondolatom, csak is a te parancsolod.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívem,

olyan terelmes vagyok belég, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobog, hamar tüzet fogod, Isten.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szentír mai Elemér, csak egy kislány van a világon.

0: városné, hozzám holland édes.
1: Csakám, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben van lefeküdnék, te inkább egy kocsmában még. Juhé!

0: Achtung, Achtung, hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung Dajos Béla.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
3: When Johnny comes flying home again, hurrah, hurrah!

0: tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

kihalt az önérzet belőlem. Én megbocsátom néked minden bűnöd, minden vétked, ennél többet mit akarsz még tőlem? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jut, az nap könnyes az éjszakán. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad. S mikor leszáll az alkonyod, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan felkívánok.

bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan felkívánom.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Okay.

0: a szívem keserve, a szívem keserve.
1: Húzza nóta, mossza nóta, törek cigány, hogy milyen hamis, milyen csalha az én babám. Szászál gyertyát égetek én ma este, de bizony ma este.

Cement mixer, putty putty.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
1: Bizon a bizoncipőkrémben.
2: Aber schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.

szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ilyennek képzeltelek mindig, szava

yok neked nemiş dudum, şemmi şem uyalla falatı. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy meglátszolod.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatolta.
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Legyet, Poloskát, Bolhát, Mojt, Svábot, mindent írt. Kura, Tox, rovaírtó permet.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
3: Hallja, micsoda pehes ember maga.
2: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.

Rekut forló, mit sem ér, kár a bentin ér. Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember bír, üljön csendesen a helyén.

hevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldog a bár.

Az egyik ámulatból a másik ámulatba estem én. Míg édes ajkairól a sok bolondos szóra lestem én.

minden is megállomban. Ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengé csókkal. Bánom is én milyen

És megálomban, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én.

Nincs a bámulom magát, hát ne féljem, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bárha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

szerencse és a sors, mikor ezt adtad nekem, még nagyon boldog voltál én velem. Még megremettem,

De most az ajtó, mint a napsugár törát. Egy kedves arc és kéri ezt a muzsikát. És felém jön a

0: WEAF, New York.
1: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC's staff in England. We take you now to London.
2: Budapest egy és kettő, valamint a négy közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mik-

Sokszor van és sokan ruha, nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, járhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vizitó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a fán és az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Ez itten egy fafuruja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó parat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barát.

0: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

Porcelain. Orda hamar, orda hamar. Mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este. Mert ahogy ott

Balaton lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Ha megtudom, hogy másé a szerelmed, én megesküszöm, hogy rögtön agyon verlek, addig élsz, míg velem élsz, addig

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

kacagsz, hogy soha se tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz.

Adieu, the seafide ito, adieu, Nikora polish loss on latter, Smikora's first is poochoot mon. Adieu, Mujeras at Macos, adieu, Kai had on a chiro, say, adieu, Shablopodon. Bene, pokon. Ugyérzed más mindenki boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod. Egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

kérted más, mindenki boldog, s az életed, mint nyűgös, rongyot hordod egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást, alkalmas címet.

kim je ten den zastavil, ač mi to nebylo vůbec

hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a testet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a vízben fütyüli pest, minden jelszó nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem hőveset. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem vár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymenké. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzese.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

mach die Augen zu, Baby, schlaf in süßer Ruhe.

nő sokat tud költeni, ezért költői lény. De millió versnél mégis szebbet sejem költemény. A csúnya nő is Vénusz lesz, ha kap egy új ruhát, s egy szép ruha előtt a fél.

0: Tripla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Evropa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Azokosabb mindig enged. Ha te azt mondod a kékere, hogy zöld legyen, úgy nekem oly mindegy. Nem vitatkozom, te veled én, nem érdemes, drágám. Csókolj meg, és nem bánom, ha

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

az én babám egy fekete nő. A szeme fényelő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszálja, az én kis fekete babám.

fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngykor van a nyakán, fekete testén csak a banán, piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszája az én.

igaz, hogy bánsz néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehetsz,

hogy velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog.

Atlantis át fajlettik, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60

0: imádkoztál én már Desdemóra?
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.
5: Oktogon